0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel pedig a NATO csúcson fog tárgyalni. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Idehaza a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: rád.
1: Trio FM. Melletted szól.
2: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: sem felelnél.
1: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Újabb unokázós csalót fogtak el a rendőrök. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha-Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, a szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légi csapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Közben az oroszok is folytatták a légi támadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel pedig a NATO csúcson fog tárgyalni. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Idehaza a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: A fél három, kopog a hajnal.

chiude una pomeriggiera e io non si decreteo.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban, több helyen is lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna, a Tisza párt képviselője hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, sem pedig az állatokra nem veszélyes. Országszerte napos időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

Nem homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban. Emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi, 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a népváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a kereséseket, de szinte semmi esély nincs már arra, hogy újabb túlélőket találjanak a több ezer eltűnt között. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piac téri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
5: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napi renden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi, 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Sulyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Folytatódtak tegnap a kölcsönös légicsapások Ukrajna és Oroszország között. Kijev Oroszország legnagyobb kőolaj finomítóját támadta. Az omszki létesítményben keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs jelentés. Közben Moszkva drónokkal és rakétákkal lőtte az ukrán fővárost. 17-en meghaltak, 60-an megsérültek és nagyon sok épület megrongálódott. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, 16500 főre emelkedett a sérültek száma, 18000-en hajléktalanná váltak. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megérénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
1: Reggeli starter a Trio FM napi

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Ma tárgyalják az alaptörvény újabb módosítását hajókra lőtt Irán a Hormuzi szorosban. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sulyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. Ukrán találat érte tegnap az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, hogy mekkora a kár. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersolajat tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva ezzel. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, több mint 16,500 sérültje van. Csak nem 18000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés esély van rá, hogy újabb túlélőket találjanak. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastruktúrális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Plusz keretéből. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi tér szervezését is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piac téri Szatócs parfümben.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyom Hotel keddi napi menüjében frankfurti leves, csirkeragú kertészmódra jászmén rizssel. Éretünk még hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban rántott camembert sajt áfonyamártással, további főételek közül pedig választható gombás sertésragú, lecsószárnyas máj mediterrán csirkesaslik, szelédi apró pecsenye és sonkás kukoricás csőben sült sertészszelet. A Sólyom Hotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. A Bies Kávézó és Bisztó mai ajánlata csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves és erdélyi parasztcsorba. A főételek közül pedig kérhetünk hagymás csirisbabot, entes tokány csavartésztával, csülök féknémódra készül még, illetve a tésztakedvelőknek bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokké. Komplett menüt is rendelhetünk a Bírs Kávézó és Bisztróból, rendelésünket pedig leadhatjuk a 0620-240-4044-es számon. A Pipacs étterem finomságai kedre karalábé leves, sárga borsóleves, barbecue sertészszelet, párolt rizssel, burgonyi főzelék vagdaltal, szalámival, sajttal töltött sertészszelet rizibizivel, sültali és készül grillzöldséggel. Rendeltünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. Háromfogásos ebédmenü a Hellóverén parkolóból, a keddi finomságok, kaprés saláta, chili con carne, vagyis csilisbab, illetve desszertet vagy kávét kérhetünk. Az ebédmenü gluténmentes és hozzá adott cukrot nem tartalmaz. Helyben fogyasztásra vagy elvitelre kérhető. A Karaván önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, náluk ehetünk karfiolkrémleves demlekockával, hideg divízi leves is készül. Pincepörköl tarhonyával, hagymás húsosba, Bud Spencer kedvence, csőben sült görögi érce, konflix karajén, csirkekordon és rántott karfiol a mai étel kínálatukban. Telefonon elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-700-es számon. Az Aranykanál étterem július 7-én kedden csipetkés vadragúlevest és szamócakrémlevest készít. A mai ajánlatban szerepel még pallet pork burger hasábburgonyával, vadas sertészszelet makaronival, rántott sajt mákos tészta vaníliasodóval, rántott cheddar sajt rizssel és a vega menüben parmezános paradicsomos makaróni. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
7: Komolyan? És most is visszajársz?
6: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
8: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: A hőségriasztás idején tett kormányintézkedéseket összegezte a parlamentben Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselő, a belügyi tárca államtitkára. Többször a jászsági tolvajt fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma ismét megmutatta, hogy az országot fel kell készíteni az egyre gyakoribb, szélsőséges időjárási helyzetekre, mondta az országgyűlésben Halmai Ferenc. A Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte. A Tisza kormány a harmadfokú hőségriasztás idején összehangolt országos védekezés rendelte. Elsődleges céljuk az emberéletek védelme, a biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a kritikus infrastruktúrák működésének biztosítása és a lakosság folyamatos tájékoztatása volt.
10: A klímaváltozás itt van, és sajnos azt is ki kell mondani, hogy az előző kormányok nem készültek föl rá. Az elmúlt napokban extrém hőhullám söpört végig az országon. Emberemlékezet óta nem volt még ilyen forróság Magyarországon. Rekordok dőltek meg, az országban harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. A rendkívüli és tartós hőség nem csupán mindennapjainkban okozott kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázattal is jár, és egyszerre terhelte a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet, a mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát is. Emberek voltak veszélyben, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság naponta 2 óránkénti jelentésekkel segítette a hivatal működését, a rendőrség területi szerveinek kinevezett védelmi tisztjei pedig folyamatosan kapcsolatot tartottak a területi védelmi bizottságokkal. Célunk a lakosság védelme és hatékony tájékoztatása, az öngondoskodás támogatása, az ivóvízellátás biztosítása, a tűzesetek megelőzése, valamint a kritikus infrastruktúrák működőképességének fenntartása volt.
9: Halmai Ferenc államtitkár parlamenti összefoglalójában hangsúlyozta, hogy a harmadfokú hőségriasztás idején kiemelt figyelmet fordítottak többek között az idősekre, a gyermekekre, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokra.
10: Rendkívüli tájékoztatási rendet léptettünk életbe. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokat, mint az időseket, krónikus betegeket, egyedül élőket folyamatosan figyelemmel kísértük. A szociális intézményeket szükség szerint mobil klímákkal láttuk el, az utcán élő hajléktalan emberekkel pedig utcai segítő szolgálatok foglalkoztak. Krízis autók járták a közterületeket, és több ezer klimatizált helyiség állt rendelkezésre a lakosság számára. A közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány fokozott figyelemmel kísérte a közterületeket, nyilvános helyeket, ahol a hőség miatt, fokozottabb fizikai igénybevétel miatt orvosi ellátásra vagy segítségre szoruló személyek tartózkodtak. Fokozott figyelemmel kezelték a lezárt gépjárművekben észlelt, veszélyben lévő gyermekeket, öntudatlan személyeket, állatokat is, és szükség esetén segítségnyújtásba részesítették őket.
9: A belügyi tárca államtitkára Jászság országgyűlési képviselője Halmai Ferenc a Tisza kormány hőségriasztás idején tett intézkedéseinek összegzése mellett parlamenti beszédében köszönetet mondott a védekezésben résztvevő közszolgáltatók munkatársainak és a rendvédelmi szervek dolgozóinak is.
10: Országos szinten tűzgyújtási tilalmat és fokozott erdőtűzmegelőzési intézkedéseket vezettünk be. A szükséghelyzeti ivóvízellátás érdekében a vízi közműszolgáltatókkal és az állami szervekkel kiemelten a Magyar Honvédséggel összehangoltan történt az erőforrások átcsoportosítása, valamint a mobil vízellátó kapacitások bevonása országszerte. Több 10 000 liter palackos vizet osztottunk szét, köztereken, MÁV, Bolán, GSF vonalán. Az együttműködés nagyszerű példáját mutatta a helyi országgyűlési képviselők aktív részvétele. Mindez azonban közös összefogás és együttműködés nélkül nem sikerült volna. Köszönöm valamennyi rendőr, tűzoltó, áldozatos és megfeszített munkáját. Köszönetünket fejezzük ki Magyarország valamennyi állampolgárának és közszolgálati dolgozójának a hőhullám idején tanúsított felelős, fegyelmezett, együttműködő magatartásait. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk az idős honfitársainkra, a gyerekekre és a betegekre.
9: A Jászlachkunszolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására. A Jászkunság rendőrei 2 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy 49 éves jászkíséri férfit azzal gyanúsítanak a jászapáti rendőrök, hogy egy jászapáti parkolóban egy gépkocsi ablaküvegét betörte, leszakította az ajtókilincsét és az ablaktörlő lapátot. A jármű rakteréből ellopott egy fűrészt, egy fűkaszadamilt, egy szövetragasztó szalagot, szerszámokat, elektromos cigarettát és egy cipzáros felsőt. A lopással 130 ezer, míg a rongálással több mint 300 ezer forintos kárt okozott. A tettes ezt követően jászkíséren garázdálkodott, kukákat borogatott, ütötte egy gépkocsi ablaküvegét és lögdöste a kerékpárokat. Majd egy helyi dohánybolt klímájának csövét kitépte a falból, megrongálta az üzlet biztonsági kameráját és reklámtábláját. Az 50 ezer forint értékű csövet elvitte magával, ezt követően egy italdiszkonthoz vezetett az útja, ott is megrongálta a csővel a biztonsági kamerát. Mint a Jászlachkunszolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatta rádiónkat, még ez sem volt elég neki, egy kerékpárbolt biztonsági kamerát kameráját is megrongálta, de itt már az üzlet ajtaját is benyomta, azonban megszólalt a riasztó és elfutott a helyszínről. A Jászapáti Közterületfelügyelet és a Jászapáti Polgárőrség közreműködésével a rendőrök elfogták, előállították, nem tett vallomást. Kihallgatásakor teljessé vált a bűnrajstroma, lopásbüntetés, vétség, rongálás és garázdaság miatt kell felelnie. A büntetett előilletű férfit a bíróság letartóztatta. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a bece nevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Ma tárgyalják az alaptörvény újabb módosítását, a vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sulyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, míg a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent. Az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva ezzel. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, több mint 16,500 sérültje van. Csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés esély van rá, hogy újabb túlélőket találjanak. Megújul a pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Plusz keretéből.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
9: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyomotel keddi napi menüjében frankfurti leves, csirkeragú kertészmódra jászmérizsel. Életünk még hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban rántott kamember sajt áfonyamártással, további főételek közül pedig választható gombás sertésragú, lecsós szárnyas máj mediterrán csirkesaslik, szelédi apró pecsenye és sonkás kukoricás csőben sült sertészszelet. A Sólyomotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. A Bies Kávézó és Bisztó mai ajánlata csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és erdélyi parasztcsorba. A főételek közül pedig kérhetünk hagymás csirisbabot, entes tokány csavartésztával, csülök péknémódra készül még, illetve a tésztakedvelőknek bolonya és spagetti milánói penne és négy sajtos nyokké. Komplett menüt is rendelhetünk a Bies Kávézó és Bisztróból, rendelésünket pedig leadhatjuk a 0620-240-4044-es számon. A Pipacsételen finomságai kedre karalábéleves, sárga borsóleves, barbecue sertészszelet, párolt rizssel, burgonyi főzelék vagdaltal, szalámival, sajttal töltött sertészszelet rizibizivel, sült arj és készül grillzöldséggel. Rendeltünk a Pipacsételemből az 57-405-510-es telefonszámon. Háromfogásos ebédmenü a Hellóverén parkolóból, a keddi finomságok, kaprés saláta, chili con carne, vagyis csilisbab, illetve desszertet vagy kávét kérhetünk. Az ebédmenü gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Helyben fogyasztásra vagy elvitelre kérhető. A Karaván önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, náluk ehetünk alfiolkrémleves demlekockával, hideg ribízi leves is készül, pincepörköl tarhonyával, hagymás húsosba Bud Spencer kedvence, csőben sült görög érce, konflex karajén, csirkekordon és rántott karfiol a mai étel kínálatukban. Telefonon elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-710-es számon. Az Aranykanál étterem július 7-én kedden csipetkés vadragú levest és szamóca krémlevest készít. A mai ajánlatban szerepel még pallet pork burger hasábburgonyával, vadas sertészszelet makaronival, rántott sajt mákos tészta vaníliasodóval, rántott cheddar sajt rizssel és a vega menüben parmezános paradicsomos makaróni. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Új katasztrófavédelmi megbízott a Jászberényi hivatásos tűzoltóparancsnokságnál. Rekordforró június kevés esővel a Jászságban. Világra szóló jászkíséri eredmény az Európa játékokon. Jászberényi sikerek a Nemzetközi Triatlon Fesztiválon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Új katasztrófa védelmi megbízottja van a Jászberényi hivatásos tűzoltó parancsnokságnak, Szöllősi Szabolcs Kálmán tűzoltóhadnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán végzett iparbiztonsági szakirányú képzésen. Kinevezését Tóth István, a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatója adta át. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026. júniusában területi átlagban 29 mm csapadék hullott, ami 36 mm-rel marad el a sokévi 6. havi átlagtól. A nyár első hónapját szélsőséges csapadékelosztás jellemezte, a legtöbb esőt 57 mm-t Szolnokon, a legkevesebbet pedig 11 mm-t Kiskörén észlelték. Jászberényben 30 mm, még a mérőállomások adatai szerint Jászkíséren 42 mm csapadék volt. Az igazgatóság területére az idei év első felében területi átlagban összesen 171 mm csapadék hullott, ami a sokéves első havi 6 havi átlagtól 75 mm-rel marad el. A jászkunságban a legmelegebb napunk 30-án volt 40,1 fokos csúccsal, amire júniusban még nem volt példa. A leghidegebbet pedig 11,6 Celsius fokot 12-én reggel tapasztalhattuk. Júniusban 7 forróságnapot éltünk át, ami meghaladta a 35 fokot. A hőségnapok száma pedig 16 volt. Jászkösér díszpolgára Berente Judit nagyszerű teljesítménnyel tért haza, a szervát ültetettek és művesek ezeltek Európa játékáról. Vese átültetett sportolóként összesen 5 érmet, 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzérmet szerzett úszásban a magyar válogatott tagjaként. A sport teljesítmény mellett negyedszázados nemzetközi sportvezetői munkáját is elismerték egy oklevéllel. A magyar szervát ültetett és művesek ezelt válogatott 95 érem és a Nemzetek versenyének 4. helyén zárta a hollandiai Arnhemben megrendezett versenyt. A magyar csapat 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett. A Magyar Közút arról adott ki tájékoztatót, hogy a fegyvernek tiszafőredi összekötő út Tiszadersi térségében július 7-től előre láthatólag július 20-áig folytatják a nagy felületű burkolatjavítási munkákat. A beavatkozás ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják. A megváltozott forgalmi rendre veszélt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Ismét kiválóan szerepeltek a Jászberényi Triatlon Egyesület utánpótlás kiválóságai a sportág egyik legnagyobb hazai ünnepén. Kardos János a Junior Triatlon Európa Kupa elit mezőnyében versenyzett. Az európai sportolók mellett tengeren túli amerikai, ausztrál, új-zélandi versenyzők is rajthoz állhattak. Janó a rendkívül erős első elődöntő futamban a kiváló 16. helyen végzett. Furcsa Marcell a magyar utánpótlás gálán állt rajthoz, erre a versenyre nem lehetett nevezni, kizárólag a gyermek és serdülő ranglista legjobb 16 leány és fiú versenyzője kapott meghívást. Marcell a gyermek kategória igen erős mezőnyében az előkelő 13. helyen ért célba. A fiatal sportolók felkészítői Letenyei Orsolya, Notejsz János és Balla Fanni voltak. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: NATO csúcs kezdődött Törökországban, fontos határidőre figyelmeztetik a felső oktatásba jelentkezőket. Napos idő lesz, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az ankarai NATO csúcs találkozónak a NATO egységét kell közvetítenie, jelentette ki a belga külügyminiszter. Mark Rutte, NATO főtitkár a törökországi csúcs találkozó előtt pedig arról beszélt, az európai tagállamok és Kanada jó úton halad, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4-jel drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. A miniszter hangsúlyozta, hogy ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelése azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Mára Maros szigeti Magyar Napokon. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is, többfelé záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: 20 esztendő után ismét Jászboldog háza adott otthont a jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jászvilág találkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jászboldog háza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, Jászboldogháza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a jászok ünnepe.
2: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját Jászboldogháza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket mindenben, jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
1: A Jász Világ Találkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
3: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi jásztelepülések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós jászterepülésen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával és élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzről pattant polgármesterasszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány jászterepülésen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozás megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
1: A Jászvilág Találkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc, a jászság országgyűlési képviselője, a belügyminiszter

0: Előtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt 3 évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
1: Azt gondolom, hogy a közösség építés, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyomány

0: Érzés nagyon fontos. Az, hogy a járság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a járságban nagyon fontosnak tartjuk a jász identitásunkat. Nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományaink. Én azt gondolom, hogy a jászság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jászság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
1: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
2: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk, többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk, Korsós lány kútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a második világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne. Úgy gondolom, hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnénk, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
1: Átadták Jász Boldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
3: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején az mindent felül múlt. Viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése, az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel, lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokák foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
1: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jász Boldogháza adott otthont legfelemelő pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta, hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat.
4: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyom Hotel keddi napi menüjében frankfurti leves, csirkeragú kertészmódra jászmén rizssel. Életünk még hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban rántott camembert sajt áfonyamártással, további főételek közül pedig választható gombás sertésragú, lecsószárnyas máj mediterrán csirkesaslik, szelédi apró pecsenye és sonkás kukoricás csőben sült sertészszelet. A Sólyom Hotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. A Bies Kávézó és Bisztó mai ajánlata csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és erdélyi parasztcsorba. A főételek közül pedig kérhetünk hagymás csirisbabot, entes tokány csavartésztával, csülök péknémódra készül még, illetve a tésztakedvelőknek bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokké. Komplett menüt is rendelhetünk a Bies Kávézó és Bisztróból, rendelésünket pedig leadhatjuk a 0620-240-4044-es számon. A pipacsételen finomságai kedre karalábé leves, sárga borsóleves, barbecue sertészszelet, párolt rizssel, burgonyfőzelék vagdaltal, szalámival, sajttal töltött sertészszelet rizibizivel, sült arj és készül grillzöldséggel. Rendeltünk a pipacsétteremből az 57-405-510-es telefonszámon. Háromfogásos ebédmenü a Hellóverén parkolóból, a keddi finomságok, kaprészsaláta, chili con carne, vagyis csilisbab, illetve desszertet vagy kávét kérhetünk. Az ebédmenü gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Helyben fogyasztásra vagy elvitelre kérhető. A Karaván önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, náluk ehetünk karfiolkrémleves demlekockával, hideg ribizileves is készül. Pincepörköl tarhonyával, hagymás húsosba Bud Spencer kedvence, csőben sült görög érce, pomfrix karajén, csirkekordon és rántott karfiol a mai étel kínálatukban. Telefonon elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-700-es számon. Az Aranykanál étterem július 7-én kedden csipetkés vadragú levest és szamóca krémlevest készít. A mai ajánlatban szerepel még pallet pork burger hasábburgonyával, vadassertészelet makaronival, rántott sajt mákos tészta vaníliasodóval, rántott cheddar sajt rizssel és a vegamenüben parmezános paradicsomos makaróni. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733 számokon érjük el az Aranykanál éttermet.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Jászlacskunszolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására. A Jászkunság rendőrei két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma ismét megmutatta, hogy az országot fel kell készíteni az egyre gyakoribb, szélsőséges időjárási helyzetekre, mondta az országgyűlésben Halmai Ferenc. A Jászság országgyűlési képviselője a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte. A Tisza kormány a harmadfokú hőségriasztás idején összehangolt országos védekezés rendelte. Elsődleges céljuk az emberéletek védelme, a biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a kritikus infrastruktúrák működésének biztosítása és a lakosság folyamatos tájékoztatása volt.
7: A klímaváltozás itt van, és sajnos azt is ki kell mondani, hogy az előző kormányok nem készültek föl rá. Az elmúlt napokban extrém hőhullám söpört végig az országon. Emberemlékezet óta nem volt még ilyen forróság Magyarországon. Rekordok dőltek meg, az országban harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. A rendkívüli és tartós hőség nem csupán mindennapjainkban okozott kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázattal is jár, és egyszerre terhelte a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet, a mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát is. Emberek voltak veszélyben, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság naponta 2 óránkénti jelentésekkel segítette a hivatal működését, a rendőrség területi szerveinek kinevezett védelmi tisztjei pedig folyamatosan kapcsolatot tartottak a Területi Védelmi Bizottságokkal. Célunk a lakosság védelme és hatékony tájékoztatása, az öngondoskodás támogatása, az ivóvízellátás biztosítása, a tűzesetek megelőzése, valamint a kritikus infrastruktúrák működőképességének fenntartása volt.
6: Halmai Ferenc államtitkár parlamenti összefoglalójában hangsúlyozta, hogy a harmadfokú hőségriasztás idején kiemelt figyelmet fordítottak többek között az idősekre, a gyermekekre, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokra.
7: Rendkívüli tájékoztatási rendet léptettünk életbe. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokat, mint az időseket, krónikus betegeket, egyedül élőket, folyamatosan figyelemmel kísértük. A szociális intézményeket szükség szerint mobil klímákkal láttuk el, az utcán élő hajléktalan emberekkel pedig utcai segítő szolgálatok foglalkoztak. Krízis autók járták a közterületeket, és több ezer klimatizált helyiség állt rendelkezésre a lakosság számára. A közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány fokozott figyelemmel kísérte a közterületeket, nyilvános helyeket, ahol a hőség miatt, fokozottabb fizikai igénybevétel miatt orvosi ellátásra vagy segítségre szoruló személyek tartózkodtak. Fokozott figyelemmel kezelték a lezárt gépjárművekben észlelt, veszélyben lévő gyermekeket, öntudatlan személyeket, állatokat is, és szükség esetén segítségnyújtásba részesítették őket.
6: A belügyi tárca államtitkára Jászság országgyűlési képviselője Halmai Ferenc a Tisza kormány hőségriasztás idején tett intézkedéseinek összegzése mellett parlamenti beszédében köszönetet mondott a védekezésben résztvevők közszolgáltatók munkatársainak és a rendvédelmi szervek dolgozóinak is.
7: Országos szinten tűzgyújtási tilalmat és fokozott erdőtűzmegelőzési intézkedéseket vezettünk be. A szükséghelyzeti ivóvízellátás érdekében a vízi közműszolgáltatókkal és az állami szervekkel, kiemelten a Magyar Honvédséggel összehangoltan történt az erőforrások átcsoportosítása, valamint a mobil vízellátó kapacitások bevonása országszerte. Több tízezer liter palackos vizet osztottunk szét, köztereken, MÁV, Bolán, GSF vonalán. Az együttműködés nagyszerű példáját mutatta a helyi országgyűlési képviselők aktív részvétele. Mindez azonban közös összefogás és együttműködés nélkül nem sikerült volna. Köszönöm valamennyi rendőr, tűzoltó, áldozatos és megfeszített munkáját. Köszönetünket fejezzük ki Magyarország valamennyi állampolgárának és közszolgálati dolgozójának a hőhullám idején tanúsított felelős, fegyelmezett, együttműködő magatartásait. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk az idős honfitársainkra, a gyerekekre és a betegekre.
6: Egy 49 éves jászkíséri férfit azzal gyanúsítanak a jászapáti rendőrök, hogy egy jászapáti parkolóban egy gépkocsi ablaküvegét betörte, leszakította az ajtókilincsét és az ablaktörlő lapátot. A jármű rakteréből ellopott egy fűrészt, egy fűkaszadamilt, egy szövetragasztó szalagot, szerszámokat, elektromos cigarettát és egy cipzáros felsőt. A lopással 130 ezer, míg a rongálással több mint 300 ezer forintos kárt okozott. A tettes ezt követően jászkíséren garázdálkodott, kukákat borogatott, ütötte egy gépkocsi ablaküvegét és lögdöste a kerékpárokat. Majd egy helyi dohánybolt klímájának csövét kitépte a falból, megrongálta az üzlet biztonsági kameráját és reklámtábláját. Az 50 ezer forint értékű csövet elvitte magával, ezt követően egy italdiszkonthoz vezetett az útja, ott is megrongálta a csővel a biztonsági kamerát. Mint a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatta rádiónkat, még ez sem volt elég neki, egy kerékpárbolt biztonsági kameráját is megrongálta, de itt már az üzlet ajtaját is benyomta, azonban megszólalt a riasztó és elfutott a helyszínről. A jászapáti közterületfelügyelet és a jászapáti polgárőrség közreműködésével a rendőrök elfogták, előállították, nem tett vallomást. Kihallgatásakor teljessé vált a bűnrajstroma, lopásbüntetés, vétség, rongálás és garázdaság miatt kell felelnie. A büntetett előilletű férfit a bíróság letartóztatta. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként, főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszönöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A True FM hírei.
5: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, bővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság. Miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás ellenében fogadta el a Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. A felülvizsgálatban a nyilvánosságot, a tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A vártnál alacsonyabb lett júniusban Magyarországon az infláció. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéseiből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent. Az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Hangsúlyozta, hogy ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelése azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vettek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérő állomásainak adatai alapján 2026. júniusában területi átlagban 29 mm csapadék hullott, ami 36 mm-rel marad el a sok évi 6. havi átlagtól. A nyár első hónapját szélsőséges csapadékelosztás jellemezte, a legtöbb esőt 57 mm-t Szolnokon, a legkevesebbet pedig 11 mm-t Kiskörén észlelték. Jászberényben 30 mm, még a mérőállomások adatai szerint Jászkíséren 42 mm csapadék volt. Az igazgatóság területére az idei év első felében területi átlagban összesen 171 mm csapadék hullott, ami a sok éves első havi 6 havi átlagtól 75 mm-rel marad el. A Jászkunságban a legmelegebb napunk 30-án volt 40,1 fokos csúccsal, amire júniusban még nem volt példa. A leghidegebbet pedig 11,6 Celsius fokot 12-én reggel tapasztalhattuk. Júniusban 7 forróságnapot éltünk át, ami meghaladta a 35 fokot. A hőségnapok száma pedig 16 volt. Új katasztrófavédelmi megbízottja van a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak. Szöllősi Szabolcs Kálmán tűzoltóhadnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán végzett iparbiztonsági szakirányú képzésen. Kinevezését Tóth István, a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója adta át. Jászkísér díszpolgára Berente Judit nagyszerű teljesítménnyel tért haza a Szerv átültetettek és művesek ezeltek Európa játékáról. Vese átültetett sportolóként összesen 5 érmet, 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzérmet szerzett úszásban a magyar válogatott tagjaként. A sport teljesítmény mellett negyedszázados nemzetközi sportvezetői munkáját is elismerték egy oklevéllel. A magyar Szerv átültetett és művesek ezelt válogatott 95 éremmel és a Nemzetek versenyének 4. helyén zárta a hollandiai Arnhemben megrendezett versenyt. A magyar csapat 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett. A Magyar Közút arról adott ki tájékoztatót, hogy a fegyvernek Tiszaföredi összekötő út Tiszaderzsi térségében július 7-től előre láthatólag július 20-áig folytatják a nagy felületű burkolatjavítási munkákat. A beavatkozás ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják. A megváltozott forgalmi rendre veszélt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Ismét kiválóan szerepeltek a Jászberényi Triatlon Egyesület utánpótlás kiválóságai a sportág egyik legnagyobb hazai ünnepén. Kardos János a Junior Triatlon Európa Kupa elit mezőnyében versenyzett. Az európai sportolók mellett tengeren túli amerikai, ausztrál, új-zélandi versenyzők is rajthoz állhattak. Janó a rendkívül erős első elődöntő futamban a kiváló 16. helyen végzett. Furcsa Marcell a magyar utánpótlás gálán állt rajthoz. Erre a versenyre nem lehetett nevezni, kizárólag a gyermek és serdülő ranglista legjobb 16 leány és fiú versenyzője kapott meghívást. Marcell a gyermek kategória igen erős mezőnyében az előkelő 13. helyen ért célba. A fiatal sportolók felkészítői Letenyei Orsolya, Notejsz János és Balla Fanni voltak. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: I was

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, fontos határidőre figyelmeztetik a felsőoktatásba jelentkezőket. Napos idő lesz, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt már a most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szeretné kidolgozni. Létrejött a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stéphane Séjourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a mára Maros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: A hőségriasztás idején tett kormányintézkedéseket összegezte a parlamentben Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselő a belügyi tárca államtitkára. Többszörös jászsági tolvajt fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik Király Éva. Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma ismét megmutatta, hogy az országot fel kell készíteni az egyre gyakoribb, szélsőséges időjárási helyzetekre, mondta az országgyűlésben Halmai Ferenc. A Jászság országgyűlési képviselője a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte. A Tisza kormánya a harmadfokú hőségriasztás idején összehangolt országos védekezés rendelte. Elsődleges céljuk az emberéletek védelme, a biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a kritikus infrastruktúrák működésének biztosítása és a lakosság folyamatos tájékoztatása volt.
5: A klímaváltozás itt van, és sajnos azt is ki kell mondani, hogy az előző kormányok nem készültek föl rá. Az elmúlt napokban extrém hőhullám söpört végig az országon. Emberemlékezet óta nem volt még ilyen forróság Magyarországon. Rekordok dőltek meg, az országban harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. A rendkívüli és tartós hőség nem csupán mindennapjainkban okozott kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázattal is jár, és egyszerre terhelte a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet, a mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát is. Emberek voltak veszélyben, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság naponta 2 óránkénti jelentésekkel segítette a hivatal működését, a rendőrség területi szerveinek kinevezett védelmi tisztjei pedig folyamatosan kapcsolatot tartottak a területi védelmi bizottságokkal. Célunk a lakosság védelme és hatékony tájékoztatása, az öngondoskodás támogatása, az ivóvízellátás biztosítása, a tűzesetek megelőzése, valamint a kritikus infrastruktúrák működőképességének fenntartása volt.
4: Halmai Ferenc államtitkár parlamenti összefoglalójában hangsúlyozta, hogy a harmadfokú hőségriasztás idején kiemelt figyelmet fordítottak többek között az idősekre, a gyermekekre, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokra.
5: Rendkívüli tájékoztatási rendet léptettünk életbe. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokat, mint az időseket, krónikus betegeket, egyedül élőket folyamatosan figyelemmel kísértük. A szociális intézményeket szükség szerint mobil klímákkal láttuk el. Az utcán élő hajléktalan emberekkel pedig utcai segítő szolgálatok foglalkoztak. Krízis autók járták a közterületeket, és több ezer klimatizált helyiség állt rendelkezésre a lakosság számára. A közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány fokozott figyelemmel kísérte a közterületeket, nyilvános helyeket, ahol a hőség miatt, fokozottabb fizikai igénybevétel miatt orvosi ellátásra vagy segítségre szoruló személyek tartózkodtak. Fokozott figyelemmel kezelték a lezárt gépjárművekben észlelt, veszélyben lévő gyermekeket, öntudatlan személyeket, állatokat is, és szükség esetén segítségnyújtásba részesítették őket.
4: A belügyi tárca államtitkára a Jászság országgyűlési képviselője Halmai Ferenc a Tisza kormány hőségriasztás idején tett intézkedéseinek összegzése mellett parlamenti beszédében köszönetet mondott a védekezésben résztvevők közszolgáltatók munkatársainak és a rendvédelmi szervek dolgozóinak is.
5: Országos szinten tűzgyújtási tilalmat és fokozott erdőtűzmegelőzési intézkedéseket vezettünk be. A szükséghelyzeti ivóvízellátás érdekében a vízi közműszolgáltatókkal és az állami szervekkel kiemelten a Magyar Honvédséggel összehangoltan történt az erőforrások átcsoportosítása, valamint a mobil vízellátó kapacitások bevonása országszerte. Több 10 000 liter palackos vizet osztottunk szét, köztereken, MÁV, Bolán, GSF vonalán. Az együttműködés nagyszerű példáját mutatta a helyi országgyűlési képviselők aktív részvétele. Mindez azonban közös összefogás és együttműködés nélkül nem sikerült volna. Köszönöm valamennyi rendőr, tűzoltó, áldozatos és megfeszített munkáját. Köszönetünket fejezzük ki Magyarország valamennyi állampolgárának és közszolgálati dolgozójának a hőhullám idején tanúsított felelős, fegyelmezett, együttműködő magatartásait. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk az idős honfitársainkra, a gyerekekre. és a betegekre.
4: A Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására. A Jászkunság rendőrei két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy 49 éves jászkíséri férfit azzal gyanúsítanak a jászapáti rendőrök, hogy egy jászapáti parkolóban egy gépkocsi ablaküvegét betörte, leszakította az ajtókilincsét és az ablaktörlő lapátot. A jármű rakteréből ellopott egy fűrészt, egy fűkaszadamilt, egy szövetragasztó szalagot, szerszámokat, elektromos cigarettát és egy cipzáros felsőt. A lopással 130 ezer, míg a rongálással több mint 300 ezer forintos kárt okozott. A tettes ezt követően jászkíséren garázdálkodott, kukákat borogatott, ütötte egy gépkocsi ablaküvegét és lögdöste a kerékpárokat. Majd egy helyi dohánybolt klímájának csövét kitépte a falból, megrongálta az üzlet biztonsági kameráját és reklámtábláját. Az 50 ezer forint értékű csövet elvitte magával, ezt követően egy italdiszkonthoz vezetett az útja, ott is megrongálta a csővel a biztonsági kamerát. Mint a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatta rádiónkat, még ez sem volt elég neki, egy kerékpárbolt biztonsági kameráját is megrongálta, de itt már az üzlet ajtaját is benyomta, azonban megszólalt a riasztó és elfutott a helyszínről. A jászapáti közterületfelügyelet és a jászapáti polgárőrség közreműködésével a rendőrök elfogták, előállították, nem tett vallomást. Kihallgatásakor teljessé vált a bűnrajstroma, lopásbüntetés, vétség, rongálás és garázdaság miatt kell felelnie. A büntetett előilletű férfit a bíróság letartóztatta. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként, főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Zsíron The Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a zsirondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Orlósi Simon festményeiből nyílik kiállítás. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Az előterjesztés indoklása szerint a törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Orlósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható, emellett Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a közönség. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Új katasztrófavédelmi megbízott a Jászberényi hivatásos tűzoltóparancsnokságnál. Rekordforró június kevés esővel a Jászságban. Világra szóló jászkíséri eredmény az Európa játékokon. Jászberényi sikerek a Nemzetközi Triatlon Fesztiválon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Új katasztrófavédelmi megbízottja van a Jászberényi hivatásos tűzoltóparancsnokságnak, Szöllősi Szabolcs Kálmán tűzoltóhadnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán végzett iparbiztonsági szakirányú képzésen. Kinevezését Tóth István, a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója adta át. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026. júniusában területi átlagban 29 mm csapadék hullott, ami 36 mm-rel marad el a sok évi 6. havi átlagtól. A nyár első hónapját szélsőséges csapadékelosztás jellemezte, a legtöbb esőt 57 mm-t Szolnokon, a legkevesebbet pedig 11 mm-t Kiskörén észlelték. Jászberényben 30 mm, még a mérőállomások adatai szerint Jászkíséren 42 mm csapadék volt. Az igazgatóság területére az idei év első felében területi átlagban összesen 171 mm csapadék hullott, ami a sok éves első havi 6 havi átlagtól 75 mm-rel marad el. A Jászkunságban a legmelegebb napunk 30-án volt 40,1 fokos csúccsal, amire júniusban még nem volt példa. A leghidegebbet pedig 11,6 Celsius fokot 12-én reggel tapasztalhattuk. Júniusban 7 forróságnapot éltünk át, ami meghaladta a 35 fokot. A hőségnapok száma pedig 16 volt. Jászkísér díszpolgára Berente Judit nagyszerű teljesítménnyel tért haza a Szervát ültetettek és művesek ezeltek Európa játékáról. Vese átültetett sportolóként összesen 5 érmet, 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzérmet szerzett úszásban a magyar válogatott tagjaként. A sportteljesítmény mellett negyedszázados nemzetközi sportvezetői munkáját is elismerték egy oklevéllel. A magyar Szervát ültetett és művesek ezelt válogatott 95 érem és a Nemzetek versenyének 4. helyén zárta a hollandiai Arnhemben megrendezett versenyt. A magyar csapat 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett. A Magyar Közút arról adott ki tájékoztatót, hogy a Fegyvernek Tiszafőredi összekötő út Tiszadersi térségében július 7-től előre láthatólag július 20-áig folytatják a nagy felületű burkolatjavítási munkákat. A beavatkozás ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják. A megváltozott forgalmi rendre veszélt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Ismét kiválóan szerepeltek a Jászberényi Triatlon Egyesület utánpótlás kiválóságai a sportág egyik legnagyobb hazai ünnepén. Kardos János a Junior Triatlon Európa Kupa elit mezőnyében versenyzett. Az európai sportolók mellett tengeren túli amerikai, ausztrál, új-zélandi versenyzők is rajthoz állhattak. Január rendkívül erős első elődöntő futamban a kiváló 16. helyen végzett. Furcsa Marcell a magyar utánpótlás gálán állt rajthoz, erre a versenyre nem lehetett nevezni, kizárólag a gyermek és serdülő ranglista legjobb 16 leány és fiú versenyzője kapott meghívást. Marcell a gyermek kategória igen erős mezőnyében az előkelő 13. helyen ért célba. A fiatal sportolók felkészítői Letenyei Orsolya, Notejsz János és Balla Fanni voltak. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Tüntetések voltak Ankarában a NATO csúcs miatt. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Mark Rutte, a katonai szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes a Budapest Go-bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt két évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. A társaság két héttel ezelőtt indította az első zárt tesztet, a visszajelzések alapján főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszóké a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is három sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására. A Jász-Kunság rendőrei két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma ismét megmutatta, hogy az országot fel kell készíteni az egyre gyakoribb, szélsőséges időjárási helyzetekre, mondta az országgyűlésben Halmai Ferenc. A Jászság országgyűlési képviselője a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte. A Tisza kormánya a harmadfokú hőségriasztás idején összehangolt országos védekezés rendelte. Elsődleges céljuk az emberéletek védelme, a biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a kritikus infrastruktúrák működésének biztosítása és a lakosság folyamatos tájékoztatása volt.
6: A klímaváltozás itt van, és sajnos azt is ki kell mondani, hogy az előző kormányok nem készültek föl rá. Az elmúlt napokban extrém hőhullám söpört végig az országon. Emberemlékezet óta nem volt még ilyen forróság Magyarországon. Rekordok dőltek meg, az országban harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. A rendkívüli és tartós hőség nem csupán mindennapjainkban okozott kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázattal is jár, és egyszerre terhelte a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet, a mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát is. Emberek voltak veszélyben, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság naponta 2 óránkénti jelentésekkel segítette a hivatal működését, a rendőrség területi szerveinek kinevezett védelmi tisztjei pedig folyamatosan kapcsolatot tartottak a területi védelmi bizottságokkal. Célunk a lakosság védelme és hatékony tájékoztatása, az öngondoskodás támogatása, az ivóvízellátás biztosítása, a tűzesetek megelőzése, valamint a kritikus infrastruktúrák működőképességének fenntartása volt.
5: Halmai Ferenc államtitkár parlamenti összefoglalójában hangsúlyozta, hogy a harmadfokú hőségriasztás idején kiemelt figyelmet fordítottak többek között az idősekre, a gyermekekre, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokra.
6: Rendkívüli tájékoztatási rendet léptettünk életbe. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokat, mint az időseket, krónikus betegeket, egyedül élőket, folyamatosan figyelemmel kísértük. A szociális intézményeket szükség szerint mobil klímákkal láttuk el, az utcán élő hajléktalan emberekkel pedig utcai segítő szolgálatok foglalkoztak. Krízis autók járták a közterületeket, és több ezer klimatizált helyiség állt rendelkezésre a lakosság számára. A közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány fokozott figyelemmel kísérte a közterületeket, nyilvános helyeket, ahol a hőség miatt, fokozottabb fizikai igénybevétel miatt orvosi ellátásra vagy segítségre szoruló személyek tartózkodtak. Fokozott figyelemmel kezelték a lezárt gépjárművekben észlelt, veszélyben lévő gyermekeket, öntudatlan személyeket, állatokat is, és szükség esetén segítségnyújtásban részesítették őket.
5: A belügyi tárca államtitkára a Jászság országgyűlési képviselője Halmai Ferenc a Tisza kormány hőségriasztás idején tett intézkedéseinek összegzése mellett parlamenti beszédében köszönetet mondott a védekezésben résztvevők közszolgáltatók munkatársainak és a rendvédelmi szervek dolgozóinak is.
6: Országos szinten tűzgyújtási tilalmat és fokozott erdőtűzmegelőzési intézkedéseket vezettünk be. A szükséghelyzeti ivóvízellátás érdekében a vízi közműszolgáltatókkal és az állami szervekkel, kiemelten a Magyar Honvédséggel összehangoltan történt az erőforrások átcsoportosítása, valamint a mobil vízellátó kapacitások bevonása országszerte. Több 10 000 liter palackos vizet osztottunk szét, köztereken, MÁV, Volán, GSF vonalán. Az együttműködés nagyszerű példáját mutatta a helyi országgyűlési képviselők aktív részvétele. Mindez azonban közös összefogás és együttműködés nélkül nem sikerült volna. Köszönöm valamennyi rendőr, tűzoltó, áldozatos és megfeszített munkáját. Köszönetünket fejezzük ki Magyarország valamennyi állampolgárának és közszolgálati dolgozójának a hőhullám idején tanúsított felelős, fegyelmezett, együttműködő magatartásait. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk az idős honfitársainkra, a gyerekekre és a betegekre.
5: Egy 49 éves jászkíséri férfit azzal gyanúsítanak a jászapáti rendőrök, hogy egy jászapáti parkolóban egy gépkocsi ablaküvegét betörte, leszakította az ajtókilincsét és az ablaktörlő lapátot. A jármű rakteréből ellopott egy fűrészt, egy fűkaszadamilt, egy szövetragasztó szalagot, szerszámokat, elektromos cigarettát és egy cipzáros felsőt. A lopással 130 ezer, míg a rongálással több mint 300 ezer forintos kárt okozott. A tettes ezt követően jászkíséren garázdálkodott, kukákat borogatott, ütötte egy gépkocsi ablaküvegét és lögdöste a kerékpárokat. Majd egy helyi dohánybolt klímájának csövét kitépte a falból, megrongálta az üzlet biztonsági kameráját és reklámtábláját. Az 50 ezer forint értékű csövet elvitte magával, ezt követően egy italdiszkonthoz vezetett az útja, ott is megrongálta a csővel a biztonsági kamerát. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatta rádiónkat, még ez sem volt elég neki, egy kerékpárbolt biztonsági kameráját is megrongálta, de itt már az üzlet ajtaját is benyomta, azonban megszólalt a riasztó és elfutott a helyszínről. A jászapáti közterületfelügyelet és a jászapáti polgárőrség közreműködésével a rendőrök elfogták, előállították, nem tett vallomást. Kihallgatásakor teljessé vált a bűnrajstroma, lopásbüntetés, vétség, rongálás és garázdaság miatt kell felelnie, a büntetett előilletű férfit a bíróság letartóztatta. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Tüntetések voltak Ankarában a NATO csúcs miatt. Marad a napos idő, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. Elfoglalta a helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Mark Rutte, a Katonai Szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádok miatt 10 000-eket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kansu tartományban egy földcsúszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben. Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné királyéva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérő állomásainak adatai alapján 2026. júniusában területi átlagban 29 mm csapadék hullott, ami 36 mm-rel marad el a sokévi 6. havi átlagtól. A nyár első hónapját szélsőséges csapadékelosztás jellemezte, a legtöbb esőt 57 mm-t Szolnokon, a legkevesebbet pedig 11 mm-t Kiskörén észlelték. Jászberényben 30 mm, míg a mérőállomások adatai szerint Jászkíséren 42 mm csapadék volt. Az igazgatóság területére az idei év első felében területi átlagban összesen 171 mm csapadék hullott, ami a sok éves első havi 6 havi átlagtól 75 mm-rel marad el. A Jászkunságban a legmelegebb napunk 30-án volt 40,1 fokos csúccsal, amire júniusban még nem volt példa. A leghidegebbet pedig 11,6 Celsius fokot 12-én reggel tapasztalhattuk. Júniusban 7 forróságnapot éltünk át, ami meghaladta a 35 fokot. A hőségnapok száma pedig 16 volt. Új katasztrófavédelmi megbízottja van a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak. Szöllősi Szabolcs Kálmán tűzoltóhadnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán végzett iparbiztonsági szakirányú képzésen. Kinevezését Tóth István, a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója adta át. Jászkísér díszpolgára Berente Judit nagyszerű teljesítménnyel tért haza a Szervát ültetettek és művesek ezeltek Európa játékáról. Vese átültetett sportolóként összesen 5 érmet, 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzérmet szerzett úszásban a magyar válogatott tagjaként. A sportteljesítmény mellett negyedszázados nemzetközi sportvezetői munkáját is elismerték egy oklevéllel. A magyar Szervát ültetett és művesek ezelt válogatott 95 éremmel és a Nemzetek versenyének 4. helyén zárta a hollandiai Arnhemben megrendezett versenyt. A magyar csapat 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett. A Magyar Közút arról adott ki tájékoztatót, hogy a Fegyvernek Tiszaföredi összekötő út Tiszaderzsi térségében július 7-től előre láthatólag július 20-áig folytatják a nagy felületű burkolatjavítási munkákat. A beavatkozás ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják. A megváltozott forgalmi rendre veszélt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Ismét kiválóan szerepeltek a Jászberényi Triatlon Egyesület utánpótlás kiválóságai a sportág egyik legnagyobb hazai ünnepén. Kardos János a Junior Triatlon Európa Kupa elit mezőnyében versenyzett, az európai sportolók mellett tengeren túli amerikai, ausztrál, új-zélandi versenyzők is rajthoz állhattak. Janó a rendkívül erős első elődöntő futamban a kiváló 16. helyen végzett. Furcsa Marcell a magyar utánpótlás gálán állt rajthoz, erre a versenyre nem lehetett nevezni, kizárólag a gyermek és serdülő ranglista legjobb 16 leány és fiú versenyzője kapott meghívást. Marcell a gyermek kategória igen erős mezőnyében az előkelő 13. helyen ért célba. A fiatal sportolók felkészítői Letenyei Orsolya, Notejsz János és Ballap Fanni voltak. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. And the bass keeps running.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb bulijáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Csütörtökig lehet módosítani a felsőoktatási jelentkezést. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszky szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Elfoglalta helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly 2023-tól töltötte be ezt a pozíciót, emellett az igazgatóság tagja is volt. Kapitány István a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételiben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: A hőségriasztás idején tett kormányintézkedéseket összegezte a parlamentben Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselő, a belügyi tárca államtitkára. Többszörös jászsági tolvajt fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik Irány Éva. Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma ismét megmutatta, hogy az országot fel kell készíteni az egyre gyakoribb, szélsőséges időjárási helyzetekre, mondta az országgyűlésben Halmai Ferenc. A Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte. A Tisza kormány a harmadfokú hőségriasztás idején összehangolt országos védekezés rendelt el. Elsődleges céljuk az emberéletek védelme, a biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a kritikus infrastruktúrák működésének biztosítása és a lakosság folyamatos tájékoztatása volt.
5: A klímaváltozás itt van, és sajnos azt is ki kell mondani, hogy az előző kormányok nem készültek föl rá. Az elmúlt napokban extrém hőhullám söpört végig az országon. Emberemlékezet óta nem volt még ilyen forróság Magyarországon. Rekordok dőltek meg, az országban harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. A rendkívüli és tartós hőség nem csupán mindennapjainkban okozott kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázattal is jár, és egyszerre terhelte a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészség. A mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát is. Emberek voltak veszélyben, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság naponta 2 óránkénti jelentésekkel segítette a hivatal működését, a rendőrség területi szerveinek kinevezett védelmi tisztjei pedig folyamatosan kapcsolatot tartottak a területi védelmi bizottságokkal. Célunk a lakosság védelme és hatékony tájékoztatása, az öngondoskodás támogatása, az ivóvízellátás biztosítása, a tűzesetek megelőzése, valamint a kritikus infrastruktúrák működőképességének fenntartása volt.
4: Halmai Ferenc államtitkár parlamenti összefoglalójában hangsúlyozta, hogy a harmadfokú hőségriasztás idején kiemelt figyelmet fordítottak többek között az idősekre, a gyermekekre, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokra.
5: Rendkívüli tájékoztatási rendet léptettünk életbe. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokat, mint az időseket, krónikus betegeket, egyedül élőket folyamatosan figyelemmel kísértük. A szociális intézményeket szükség szerint mobil klímákkal láttuk el. Az utcán élő hajléktalan emberekkel pedig utcai segítő szolgálatok foglalkoztak. Krízis autók járták a közterületeket, és több ezer klimatizált helyiség állt rendelkezésre a lakosság számára. A közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány fokozott figyelemmel kísérte a közterületeket, nyilvános helyeket, ahol a hőség miatt, fokozottabb fizikai igénybevétel miatt orvosi ellátásra vagy segítségre szoruló személyek tartózkodtak. Fokozott figyelemmel kezelték a lezárt gépjárművekben észlelt, veszélyben lévő gyermekeket, öntudatlan személyeket, állatokat is, és szükség esetén segítségnyújtásban részesítették őket.
4: A belügyi tárca államtitkára Jászság országgyűlési képviselője Halmai Ferenc a Tisza kormány hőségriasztás idején tett intézkedéseinek összegzése mellett parlamenti beszédében köszönetet mondott a védekezésben résztvevők közszolgáltatók munkatársainak és a rendvédelmi szervek dolgozóinak is.
5: Országos szinten tűzgyújtási tilalmat és fokozott erdőtűzmegelőzési intézkedéseket vezettünk be. A szükséghelyzeti ivóvízellátás érdekében a vízi közműszolgáltatókkal és az állami szervekkel, kiemelten a Magyar Honvédséggel összehangoltan történt az erőforrások átcsoportosítása, valamint a mobil vízellátó kapacitások bevonása országszerte. Több 10 000 liter palackos vizet osztottunk szét, köztereken, MÁV, Bolán, GSF vonalán. Az együttműködés nagyszerű példáját mutatta a helyi országgyűlési képviselők aktív részvétele. Mindez azonban közös összefogás és együttműködés nélkül nem sikerült volna. Köszönöm valamennyi rendőr, tűzoltó, áldozatos és megfeszített munkáját. Köszönetünket fejezzük ki Magyarország valamennyi állampolgárának és közszolgálati dolgozójának a hőhullám idején tanúsított felelős, fegyelmezett, együttműködő magatartásait. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk az idős honfitársainkra, a gyerekekre és a betegekre.
4: A Jászlóskun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására. A Jászlóskunság rendőrei két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy 49 éves jászkíséri férfit azzal gyanúsítanak a jászapáti rendőrök, hogy egy jászapáti parkolóban egy gépkocsi ablaküvegét betörte, leszakította az ajtókilincsét és az ablaktörlő lapátot. A jármű rakteréből ellopott egy fűrészt, egy fűkaszadamilt, egy szövetragasztó szalagot, szerszámokat, elektromos cigarettát és egy cipzáros felsőt. A lopással 130 000, míg a rongálással több mint 300 000 forintos kárt okozott. A tettes ezt követően jászkíséren garázdálkodott, kukákat borogatott, ütötte egy gépkocsi ablaküvegét és lögdöste a kerékpárokat. Majd egy helyi dohánybolt klímájának csövét kitépte a falból, megrongálta az üzlet biztonsági kameráját és reklámtábláját. Az 50 000 forint értékű csövet elvitte magával, ezt követően egy italdiszkonthoz vezetett az útja, ott is megrongálta a csővel a biztonsági kamerát. Mint a Jászlóskun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatta rádiónkat, még ez sem volt elég neki, egy kerékpárbolt biztonsági kameráját is megrongálta, de itt már az üzlet ajtaját is benyomta, azonban megszólalt a riasztó és elfutott a helyszínről. A jászapáti közterületfelügyelet és a jászapáti polgárőrség közreműködésével a rendőrök elfogták, előállították, nem tett vallomást. Kihallgatásakor teljessé vált a bűnrajstroma, lopásbüntetés, vétség, rongálás és garázdaság miatt kell felelnie. A büntetett előilletű férfit a bíróság letartóztatta. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként, főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak Gyömrőn. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester szerint az akkori városvezetés nem tett semmit, és a korábbi vizsgálati dokumentumok is eltűntek. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. Az ügyben a Környezetvédelmi Hatóság és az illetékes minisztérium is vizsgálódik. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Woo!

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: 20 esztendő után ismét jászboldog háza adott otthont a jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jászvilág találkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A jászboldog háza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, jászboldogháza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a jászok ünnepe.
2: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját jászboldogháza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket, mindenben jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
1: A Jász Világ Találkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
3: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi jásztelepülések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből

0: ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány településen jelen van, nem is tapasztaltam. Meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozó megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Moldvakházán.
1: A JASZ világtalálkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc, a JASZ-ság országgyűlési képviselője, a belügyminiszter.

0: előtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt 3 évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
1: Azt gondolom, hogy a közösségi építés, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a jásság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a jásságban nagyon fontosnak tartjuk a jász identitásunkat. Nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományaink. Én azt gondolom, hogy a jászság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jászság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
0: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
2: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk, többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk, Korsós lány kútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a második világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne. Úgy gondolom, hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnénk, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
0: Átadták Jászboldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
3: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején, az mindent felül múlt, viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokáim foglalnak el a szívemben a legnagyobb.

0: helyet.
1: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jászboldogháza adott otthont legfelemelőbb pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat.
2: Információk a jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: ilyenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben. Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Új katasztrófavédelmi megbízott a Jászberényi hivatásos tűzoltóparancsnokságnál. Rekordforró június kevés esővel a Jászságban. Világra szóló jászkíséri eredmény az Európa játékokon. Jászberényi sikerek a Nemzetközi Triatlon Fesztiválon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Új katasztrófavédelmi megbízottja van a Jászberényi hivatásos tűzoltóparancsnokságnak, Szöllősi Szabolcs Kálmán tűzoltóhadnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán végzett iparbiztonsági szakirányú képzésen. Kinevezését Tóth István, a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója adta át. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026. júniusában területi átlagban 29 mm csapadék hullott, ami 36 mm-rel marad el a sokévi 6. havi átlagtól. A nyár első hónapját szélsőséges csapadékelosztás jellemezte, a legtöbb esőt 57 mm-t Szolnokon, a legkevesebbet pedig 11 mm-t Kiskörén észlelték. Jászberényben 30 mm, még a mérőállomások adatai szerint Jászkíséren 42 mm csapadék volt. Az igazgatóság területére az idei év első felében területi átlagban összesen 171 mm csapadék hullott, ami a sokéves első havi 6 havi átlagtól 75 mm-rel marad el. A Jászkunságban a legmelegebb napunk 30-án volt 40,1 fokos csúccsal, amire júniusban még nem volt példa. A leghidegebbet pedig 11,6 Celsius fokot 12-én reggel tapasztalhattuk. Júniusban 7 forróságnapot éltünk át, ami meghaladta a 35 fokot. A hőségnapok száma pedig 16 volt. Jászkísér díszpolgára Berente Judit nagyszerű teljesítménnyel tért haza a szerv átültetettek és művesek ezeltek Európa játékáról. Vese átültetett sportolóként összesen 5 érmet, 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzérmet szerzett úszásban a magyar válogatott tagjaként. A sportteljesítmény mellett negyedszázados nemzetközi sportvezetői munkáját is elismerték egy oklevéllel. A magyar szerv átültetett és művesek ezelt válogatott 95 éremmel és a Nemzetek versenyének 4. helyén zárta a hollandiai Arnhemben megrendezett versenyt. A magyar csapat 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett. A Magyar Közút arról adott ki tájékoztatót, hogy a Fegyvernek Tiszaföredi összekötő út Tiszadersi térségében július 7-től előre láthatólag július 20-áig folytatják a nagy felületű burkolatjavítási munkákat. A beavatkozás ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják. A megváltozott forgalmi rendre veszélt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Ismét kiválóan szerepeltek a Jászberényi Triatlon Egyesület utánpótlás kiválóságai a sportág egyik legnagyobb hazai ünnepén. Kardos János a Junior Triatlon Európa Kupa elit mezőnyében versenyzett, az európai sportolók mellett tengeren túli amerikai, ausztrál, új-zélandi versenyzők is rajthoz állhattak. Január rendkívül erős első elődöntő futamban a kiváló 16. helyen végzett. Purcsa Marcell a magyar utánpótlás gálán állt rajthoz. Erre a versenyre nem lehetett nevezni, kizárólag a gyermek és serdülő ranglista legjobb 16 leány és fiú versenyzője kapott meghívást. Marcell a gyermek kategória igen erős mezőnyében az előkelő 13. helyen ért célba. A fiatal sportolók felkészítői Letenyei Orsolya, Notesz János és Balla Fanni voltak. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként, főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Folytatódik a szúnyogírtás a héten. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. 1956 után 70 évvel, szimbolikusan 1956-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter történelmi napnak nevezte a mait, hozzátéve, hogy a hazugságok korszaka ezzel végleg lezárult. Délután elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallható. A hírszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése és az átállás alatt a sportközvetítések, így a labdarúgó világbajnokság meccsei is zavartalanul folytatódnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer a méhekre, az emberre és a házi állatokra nem veszélyes. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Dr. Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is három sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben. Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására. A Jászkunság rendőrei két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma ismét megmutatta, hogy az országot fel kell készíteni az egyre gyakoribb, szélsőséges időjárási helyzetekre, mondta az országgyűlésben Halmai Ferenc. A Jászság országgyűlési képviselője a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte. A Tisza kormány a harmadfokú hőségriasztás idején összehangolt országos védekezés rendelte. Elsődleges céljuk az emberéletek védelme, a biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a kritikus infrastruktúrák működésének biztosítása és a lakosság folyamatos tájékoztatása volt.
5: A klímaváltozás itt van, és sajnos azt is ki kell mondani, hogy az előző kormányok nem készültek föl rá. Az elmúlt napokban extrém hőhullám söpört végig az országon. Emberemlékezet óta nem volt még ilyen forróság Magyarországon. Rekordok dőltek meg, az országban harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. A rendkívüli és tartós hőség nem csupán mindennapjainkban okozott kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázattal is jár, és egyszerre terhelte a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet, a mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát is. Emberek voltak veszélyben, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság naponta 2 óránkénti jelentésekkel segítette a hivatal működését, a rendőrség területi szerveinek kinevezett védelmi tisztjei pedig folyamatosan kapcsolatot tartottak a területi védelmi bizottságokkal. Célunk a lakosság védelme és hatékony tájékoztatása, az öngondoskodás támogatása, az ivóvízellátás biztosítása, a tűzesetek megelőzése, valamint a kritikus infrastruktúrák működőképességének fenntartása volt.
4: Halmai Ferenc államtitkár parlamenti összefoglalójában hangsúlyozta, hogy a harmadfokú hőségriasztás idején kiemelt figyelmet fordítottak többek között az idősekre, a gyermekekre, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokra.
5: Rendkívüli tájékoztatási rendet léptettünk életbe. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokat, mint az időseket, krónikus betegeket, egyedül élőket, folyamatosan figyelemmel kísértük. A szociális intézményeket szükség szerint mobil klímákkal láttuk el, az utcán élő hajléktalan emberekkel pedig utcai segítő szolgálatok foglalkoztak. Krízis autók járták a közterületeket, és több ezer klimatizált helyiség állt rendelkezésre a lakosság számára. A közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány fokozott figyelemmel kísérte a közterületeket, nyilvános helyeket, ahol a hőség miatt, fokozottabb fizikai igénybevétel miatt orvosi ellátásra vagy segítségre szoruló személyek tartózkodtak. Fokozott figyelemmel kezelték a lezárt gépjárművekben észlelt, veszélyben lévő gyermekeket, öntudatlan személyeket, állatokat is, és szükség esetén segítségnyújtásban részesítették őket.
4: A belügyi tárca államtitkára a Jászság országgyűlési képviselője Halmai Ferenc a Tisza kormány hőségriasztás idején tett intézkedéseinek összegzése mellett parlamenti beszédében köszönetet mondott a védekezésben résztvevők közszolgáltatók munkatársainak és a rendvédelmi szervek dolgozóinak is.
5: Országos szinten tűzgyújtási tilalmat és fokozott erdőtűzmegelőzési intézkedéseket vezettünk be. A szükséghelyzeti ivóvízellátás érdekében a vízi közműszolgáltatókkal és az állami szervekkel, kiemelten a Magyar Honvédséggel összehangoltan történt az erőforrások átcsoportosítása, valamint a mobil vízellátó kapacitások bevonása országszerte. Több 10 000 liter palackos vizet osztottunk szét, köztereken, MÁV, Volán, GSF vonalán. Az együttműködés nagyszerű példáját mutatta a helyi országgyűlési képviselők aktív részvétele. Mindez azonban közös összefogás és együttműködés nélkül nem sikerült volna. Köszönöm valamennyi rendőr, tűzoltó, áldozatos és megfeszített munkáját. Köszönetünket fejezzük ki Magyarország valamennyi állampolgárának és közszolgálati dolgozójának a hőhullám idején tanúsított felelős, fegyelmezett, együttműködő magatartásait. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk az idős honfitársainkra, a gyerekekre és a betegekre.
4: Egy 49 éves jászkíséri férfit azzal gyanúsítanak a jászapáti rendőrök, hogy egy jászapáti parkolóban egy gépkocsi ablaküvegét betörte, leszakította az ajtókilincsét és az ablaktörlőlapátot. A jármű rakteréből ellopott egy fűrészt, egy fűkaszadamilt, egy szövetragasztó szalagot, szerszámokat, elektromos cigarettát és egy cipzáros felsőt. A lopással 130 ezer, míg a rongálással több mint 300 ezer forintos kárt okozott. A tettes ezt követően jászkíséren garázdálkodott, kukákat borogatott, ütötte egy gépkocsi ablaküvegét és lögdöste a kerékpárokat. Majd egy helyi dohánybolt klímájának csövét kitépte a falból, megrongálta az üzlet biztonsági kameráját és reklámtábláját. Az 50 ezer forint értékű csövet elvitte magával, ezt követően egy italdiszkonthoz vezetett az útja, ott is megrongálta a csővel a biztonsági kamerát. Mint a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatta rádiónkat, még ez sem volt elég neki, egy kerékpárbolt biztonsági kameráját is megrongálta, de itt már az üzlet ajtaját is benyomta, azonban megszólalt a riasztó és elfutott a helyszínről. A jászapáti közterületfelügyelet és a jászapáti polgárőrség közreműködésével a rendőrök elfogták, előállították, nem tett vallomást. Kihallgatásakor teljessé vált a bűnrajstroma, lopásbüntetés, vétség, rongálás és garázdaság miatt kell felelnie. A büntetett előilletű férfit a bíróság letartóztatta. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként, főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Szigorítaná a designer drogok tiltását az egészségügyi miniszter. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A NATO főtitkára szerint forradalomra van szükség a transatlanti védelmi iparban. Mark Rutte a szervezet ankarai csúcs találkozója előtti védelmi fórumon elmondta, a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: más vagyok nagyon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026. júniusában területi átlagban 29 mm csapadék hullott, ami 36 mm-rel marad el a sok évi 6. havi átlagtól. A nyár első hónapját szélsőséges csapadékelosztás jellemezte, a legtöbb esőt 57 mm-t Szolnokon, a legkevesebbet pedig 11 mm-t Kiskörén észlelték. Jászberényben 30 mm, még a mérőállomások adatai szerint Jászkíséren 42 mm csapadék volt. Az igazgatóság területére az idei év első felében területi átlagban összesen 171 mm csapadék hullott, ami a sok éves első havi 6 havi átlagtól 75 mm-rel marad el. A Jászkunságban a legmelegebb napunk 30-án volt 40,1 fokos csúccsal, amire júniusban még nem volt példa. A leghidegebbet pedig 11,6 Celsius fokot 12-én reggel tapasztalhattuk. Júniusban 7 forróságnapot éltünk át, ami meghaladta a 35 fokot. A hőségnapok száma pedig 16 volt. Új katasztrófavédelmi megbízottja van a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak. Szöllősi Szabolcs Kálmán tűzoltóhadnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán végzett iparbiztonsági szakirányú képzésen. Kinevezését Tóth István, a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója adta át. Jászkísér díszpolgára Berente Judit nagyszerű teljesítménnyel tért haza a Szervát ültetettek és művesek ezeltek Európa játékáról. Vese átültetett sportolóként összesen 5 érmet, 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzérmet szerzett úszásban a magyar válogatott tagjaként. A sport teljesítmény mellett negyedszázados nemzetközi sportvezetői munkáját is elismerték egy oklevéllel. A magyar Szervát ültetett és művesek ezelt válogatott 95 éremmel és a Nemzetek versenyének 4. helyén zárta a hollandiai Arnhemben megrendezett versenyt. A magyar csapat 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett. A Magyar Közút arról adott ki tájékoztatót, hogy a Fegyvernek Tiszaföredi összekötő út Tiszaderzsi térségében július 7-től előre láthatólag július 20-áig folytatják a nagy felületű burkolatjavítási munkákat. A beavatkozás ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják. A megváltozott forgalmi rendre veszélt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Ismét kiválóan szerepeltek a Jászberényi Triatlon Egyesület utánpótlás kiválóságai a sportág egyik legnagyobb hazai ünnepén. Kardos János a Junior Triatlon Európa Kupa elit mezőnyében versenyzett. Az európai sportolók mellett tengeren túli amerikai, ausztrál, új-zélandi versenyzők is rajthoz állhattak. Janó a rendkívül erős első elődöntő futamban a kiváló 16. helyen végzett. Furcsa Marcell a magyar utánpótlás gálán állt rajthoz, erre a versenyre nem lehetett nevezni, kizárólag a gyermek és serdülő ranglista legjobb 16 leány és fiú versenyzője kapott meghívást. Marcell a gyermek kategória igen erős mezőnyében az előkelő 13. helyen ért célba. A fiatal sportolók felkészítői Letenyei Orsolya, Notejsz János és Balla Fanni voltak. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az.

0: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Hoppá!
1: Szevasztok, hey!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak Gyömrőn. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban, egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester szerint az akkori városvezetés nem tett semmit, és a korábbi vizsgálati dokumentumok is eltűntek. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. Az ügyben a Környezetvédelmi Hatóság és az illetékes minisztérium is vizsgálódik. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos, nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A hőségriasztás idején tett kormányintézkedéseket összegezte a parlamentben Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselő, a belügyi tárca államtitkára. Többször a jászsági tolvajt fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma ismét megmutatta, hogy az országot fel kell készíteni az egyre gyakoribb, szélsőséges időjárási helyzetekre, mondta az országgyűlésben Halmai Ferenc. A Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte. A Tisza kormánya a harmadfokú hőségriasztás idején összehangolt országos védekezés rendelte. Elsődleges céljuk az emberéletek védelme, a biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a kritikus infrastruktúrák működésének biztosítása és a lakosság folyamatos tájékoztatása volt.
3: A klímaváltozás itt van, és sajnos azt is ki kell mondani, hogy az előző kormányok nem készültek föl rá. Az elmúlt napokban extrém hőhullám söpört végig az országon. Emberemlékezet óta nem volt még ilyen forróság Magyarországon. Rekordok dőltek meg, az országban harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. A rendkívüli és tartós hőség nem csupán mindennapjainkban okozott kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázattal is jár, és egyszerre terhelte a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet, a mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát is. Emberek voltak veszélyben, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság naponta 2 óránkénti jelentésekkel segítette a hivatal működését, a rendőrség területi szerveinek kinevezett védelmi tisztjei pedig folyamatosan kapcsolatot tartottak a területi védelmi bizottságokkal. Célunk a lakosság védelme és hatékony tájékoztatása, az öngondoskodás támogatása, az ivóvízellátás biztosítása, a tűzesetek megelőzése, valamint a kritikus infrastruktúrák működőképességének fenntartása volt.
2: Halmai Ferenc államtitkár parlamenti összefoglalójában hangsúlyozta, hogy a harmadfokú hőségriasztás idején kiemelt figyelmet fordítottak többek között az idősekre, a gyermekekre, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokra.
3: Rendkívüli tájékoztatási rendet léptettünk életbe. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokat, mint az időseket, krónikus betegeket, egyedül élőket folyamatosan figyelemmel kísértük. A szociális intézményeket szükség szerint mobil klímákkal láttuk el. Az utcán élő hajléktalan emberekkel pedig utcai segítő szolgálatok foglalkoztak. Krízis autók járták a közterületeket, és több ezer klimatizált helyiség állt rendelkezésre a lakosság számára. A közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány fokozott figyelemmel kísérte a közterületeket, nyilvános helyeket, ahol a hőség miatt, fokozottabb fizikai igénybevétel miatt orvosi ellátásra vagy segítségre szoruló személyek tartózkodtak. Fokozott figyelemmel kezelték a lezárt gépjárművekben észlelt, veszélyben lévő gyermekeket, öntudatlan személyeket, állatokat is, és szükség esetén segítségnyújtásban részesítették őket.
2: A belügyi tárca államtitkára, a Jászság országgyűlési képviselője Halmai Ferenc a Tisza kormány hőségriasztás idején tett intézkedéseinek összegzése mellett parlamenti beszédében köszönetet mondott a védekezésben résztvevők közszolgáltatók munkatársainak és a rendvédelmi szervek dolgozóinak is.
3: Országos szinten tűzgyújtási tilalmat és fokozott erdőtűzmegelőzési intézkedéseket vezettünk be. A szükséghelyzeti ivóvízellátás érdekében a vízi közműszolgáltatókkal és az állami szervekkel kiemelten a Magyar Honvédséggel összehangoltan történt az erőforrások átcsoportosítása, valamint a mobil vízellátó kapacitások bevonása. Országszerte több 10 000 liter palackos vizet osztottunk szét, köztereken, MÁV, Bolán, GSF vonalán. Az együttműködés nagyszerű példáját mutatta a helyi országgyűlési képviselők aktív részvétele. Mindez azonban közös összefogás és együttműködés nélkül nem sikerült volna. Köszönöm valamennyi rendőr, tűzoltó, áldozatos és megfeszített munkáját. Köszönetünket fejezzük ki Magyarország valamennyi állampolgárának és közszolgálati dolgozójának a hőhullám idején tanúsított felelős, fegyelmezett, együttműködő magatartásait. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk az idős honfitársainkra, a gyerekekre és a betegekre.
2: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására. A jászkunság rendőrei 2 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy 49 éves jászkíséri férfit azzal gyanúsítanak a jászapáti rendőrök, hogy egy jászapáti parkolóban egy gépkocsi ablaküvegét betörte, leszakította az ajtókilincsét és az ablaktörlő lapátot. A jármű rakteréből ellopott egy fűrészt, egy fűkaszadamilt, egy szövetragasztó szalagot, szerszámokat, elektromos cigarettát és egy cipzáros felsőt. A lopással 130 ezer, míg a rongálással több mint 300 ezer forintos kárt okozott. A tettes ezt követően jászkíséren garázdálkodott, kukákat borogatott, ütötte egy gépkocsi ablaküvegét és lögdöste a kerékpárokat. Majd egy helyi dohánybolt klímájának csövét kitépte a falból, megrongálta az üzlet biztonsági kameráját és reklámtábláját. Az 50 ezer forint értékű csövet elvitte magával, ezt követően egy italdiszkonthoz vezetett az útja, ott is megrongálta a csővel a biztonsági kamerát. Mint a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatta rádiónkat, még ez sem volt elég neki, egy kerékpárbolt biztonsági kameráját is megrongálta, de itt már az üzlet ajtaját is benyomta, azonban megszólalt a riasztó és elfutott a helyszínről. A jászapáti közterületfelügyelet és a jászapáti polgárőrség közreműködésével a rendőrök elfogták, előállították, nem tett vallomást. Kihallgatásakor teljessé vált a bűnrajstroma, lopásbüntetés, vétség, rongálás és garázdaság miatt kell felelnie. A büntetett előilletű férfit a bíróság letartóztatta. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként, főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Folytatódik a szúnyogírtás a héten. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. 1956 után 70 évvel, szimbolikusan 1956-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter történelmi napnak nevezte a mait, hozzátéve, hogy a hazugságok korszaka ezzel végleg lezárult. Délután elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallható. A hírszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése és az átállás alatt a sportközvetítések, így a labdarúgó világbajnokság meccsei is zavartalanul folytatódnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer a méhekre, az emberre és a házi állatokra nem veszélyes. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Új katasztrófavédelmi megbízott a Jászberényi hivatásos tűzoltó parancsnokságnál. Rekordforró június kevés esővel a Jászságban. Világra szóló jászkíséri eredmény az Európa játékokon. Jászberényi sikerek a Nemzetközi Triatlon Fesztiválon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Új katasztrófavédelmi megbízottja van a Jászberényi hivatásos tűzoltó parancsnokságnak. Szöllősi Szabolcs Kálmán tűzoltóhadnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán végzett iparbiztonsági szakirányú képzésen. Kinevezését Tóth István, a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója adta át. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérő állomásainak adatai alapján 2026. júniusában területi átlagban 29 mm csapadék hullott, ami 36 mm-rel marad el a sok évi, hatodik havi átlagtól. A nyár első hónapját szélsőséges csapadékelosztás jellemezte, a legtöbb esőt 57 mm-t Szolnokon, a legkevesebbet pedig 11 mm-t Kiskörén észlelték. Jászberényben 30 mm, még a mérőállomások adatai szerint Jászkíséren 42 mm csapadék volt. Az igazgatóság területére az idei év első felében területi átlagban összesen 171 mm csapadék hullott, ami a sok éves első havi hat havi átlagtól 75 mm-rel marad el. A Jászkunságban a legmelegebb napunk 30-án volt 40,1 fokos csúccsal, amire júniusban még nem volt példa. A leghidegebbet pedig 11,6 Celsius fokot 12-én reggel tapasztalhattuk. Júniusban 7 forróságnapot éltünk át, ami meghaladta a 35 fokot. A hőségnapok száma pedig 16 volt. Jászkísér díszpolgára Berente Judit nagyszerű teljesítménnyel tért haza a szerv átültetettek és művesek ezeltek Európa játékáról. Vese átültetett sportolóként összesen 5 érmet, 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzérmet szerzett úszásban a magyar válogatott tagjaként. A sport teljesítmény mellett negyedszázados nemzetközi sportvezetői munkáját is elismerték egy oklevéllel. A magyar szerv átültetett és művesek ezelt válogatott 95 érem és a Nemzetek versenyének negyedik helyén zárta a hollandiai Arnhemben megrendezett versenyt. A magyar csapat 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett. A Magyar Közút arról adott ki tájékoztatót, hogy a Fegyvernek Tiszafüredi összekötő út Tiszaderzsi térségében július 7-től előre láthatólag július 20-áig folytatják a nagy felületű burkolatjavítási munkákat. A beavatkozás ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják. A megváltozott forgalmi rendre veszélt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Ismét kiválóan szerepeltek a Jászberényi Triatlon Egyesület utánpótlás kiválóságai a sportág egyik legnagyobb hazai ünnepén. Kardos János a Junior Triatlon Európa Kupa elit mezőnyében versenyzett. Az európai sportolók mellett tengeren túli amerikai, ausztrál, új-zélandi versenyzők is rajthoz állhattak. Janó a rendkívül erős első elődöntő futamban a kiváló 16. helyen végzett. Furcsa Marcell a magyar utánpótlás gálán állt rajthoz, erre a versenyre nem lehetett nevezni, kizárólag a gyermek és serdülő ranglista legjobb 16 leány és fiú versenyzője kapott meghívást. Marcell a gyermek kategória igen erős mezőnyében az előkelő 13. helyen ért célba. A fiatal sportolók felkészítői Letenyei Orsolya, Notejsz János és Balla Fanni voltak. Változóan felhős égboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kedd estig néhol estétől helyenként főképp az ország északkeleti-keleti felén számíthatunk, záporokra, esetleg zivatarokra. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
1: Show is hot out here. No. I don't mind.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Szigorítaná a designer drogok tiltását az egészségügyi miniszter. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A NATO főtitkára szerint forradalomra van szükség a transatlanti védelmi iparban. Mark Rutte a szervezet ankarai csúcs találkozója előtti védelmi fórumon elmondta, a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

0: megy aludni.
1: Rio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak Gyömrőn. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban, egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester szerint az akkori városvezetés nem tett semmit, és a korábbi vizsgálati dokumentumok is eltűntek. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. Az ügyben a Környezetvédelmi Hatóság és az illetékes minisztérium is vizsgálódik. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ébben, félve kisebb tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hitem ring vele.

0: baby, A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Szigorítaná a designer drogok tiltását az egészségügyi miniszter. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A NATO főtitkára szerint forradalomra van szükség a transatlanti védelmi iparban. Mark Rutte a szervezet ankarai csúcs találkozója előtti védelmi fórumon elmondta, a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Folytatódik a szúnyogírtás a héten. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. 1956 után 70 évvel, szimbolikusan 19:56-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter történelmi napnak nevezte a mait, hozzátéve, hogy a hazugságok korszaka ezzel végleg lezárult. Délután elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallható. A hírszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése és az átállás alatt a sportközvetítések, így a labdarúgó világbajnokság meccsei is zavartalanul folytatódnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény